0: ali olé. Pico poki kaki kali olé. Pico poki kaki kali olé. Oh hei, sen tuuli vei.
1: Iso puki kaki kali olé. Iso puki kaki kali olé.

nyájt. Balta merle on szári, széle aszú vanha bári, bári la on jaguári, kettereszti polke vanha bári.